0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs náluk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új országgyűlés alakul ma, megártott a hideg a gyümölcsösöknek, adományokat vár az Élelmiszerbank. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. 10 órától kezdődik, Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, ezt követően pedig a megválasztott képviselők leteszik esküjüket. A nap második felében a parlament megválasztja Magyar Pétert miniszterelnöknek. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több élelmiszert sem engedett értékesíteni a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 kész ételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikás torsótésztával elnevezésű terméket vették ki a bolti hűtőkből mikrobiológiai probléma miatt. Előtte a kifli.hu is visszahívta az 1 literes milli laktózmentes tejet, mert a terméknek lejárt a minőség megőrzési ideje. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
2: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Tart a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Egészen ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyet a rászoruló időseknek, családosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Kellemes májusi idő elé nézünk élénk széllel. Ma kezdetben napos időre számíthatunk, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, de hétfőn a jelenlegi előrejelzések szerint záporok, zivatarok, viharok érkeznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: példahajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot találtak Zalaegerszegen is. Másfél óra alatt rabolt ki több embert egy férfi Zalában. Száguldó autóst fogtak Zalában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zalaegerszegen is találtak aszbeszttel szennyezett Ausztriából származó kőzúzalékot több helyszínen. Az akkreditált labor a Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő zúzalékos parkolóban mutatta ki az aszbeszt jelenlétét, de az Áfonya utcában és az Estike utcában is vizsgálódnak. A város önkormányzata lezárja az érintett parkolót, idéglenesen lefedi a felületet és előkészíti az aszfaltozási munkákat, közölte a polgármester a közösségi oldalán. Balaic Zoltán azt írta, az Áfonya és az Estike utcában is burkolatépítést terveznek, addig pedig sebességkorlátozást vezetnek be. A szakemberek szerint a veszély elsősorban akkor jelentkezik, ha a laza zúzalék porzik, ezért arra kérik a lakosságot, hogy ne söpörjék, ne bolygassák, és ne próbálják saját kezűleg eltávolítani az érintett anyagot. A város a kárelhárításra 100 millió forintos rendkívüli támogatást kapott. Súlyos baleset történt Zalaegerszegen egy repülőnapon, ahol egy sárkányrepülős nagy magasságból zuhant le. A pilóta a levegőben elvesztette az irányítást, és a nézők szemmeláttára csapódott a földbe. A helyszínre mentők és mentőhelikopter is érkezett, a sérültet kórházba szállították. Információk szerint a fiatal férfi túlélte a balesetet, állapota stabil, és már kommunikált a családjával. A baleset körülményeit vizsgálják, egyelőre nem tudni, műszaki hiba vagy emberi tényező okozta a zuhanást, olvasható az Origón. Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen az Alsóerdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhadt faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű, acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. A fejlesztés ezért is vált időszerűvé, hiszen a korábbi javítások már nem nyújtott tartós megoldást. A ZAOL azt írja, amint egy 14 millió forintos beruházás önkormányzati forrásból valósult meg. A munkálatok során nem csak a hidat építették újjá, hanem a csatlakozó járdaszakaszt is felújították, és a környező korlátokat is rendbe tették. A városvezetés szerint az új átkelő így biztonságosabb közlekedés biztosít a gyalogosok és a kerékpárosok számára. Letartóztattak egy 21 éves tófei férfit, aki rövid idő alatt több embert is kirabolt Zalaegerszegen. A gyanú szerint május 1-én este 3 sértettől vett el pénzt erőszakkal vagy fenyegetéssel. A férfi a dísztéren és a vasútállomás közelében támadt áldozataira, egyiküket fellökte, másokat késsel fenyegetett. A rendőrök a Zalaegerszegi rendőrkapitányság épülete előtt fogták el. A gyanúsítottal szemben rablás, lopás és kábítószer birtoklás miatt indult eljárás, a bíróság elrendelte a letartóztatását, írja a ZAOL. A Hévíz SK férfi labdarúgó csapata nyerte a 2025-26-os Zala vármegyei kupa döntőjét, miután 2-0-ra legyőzte a Tar András Hida SC csapatát a ZTE arénában. A finálét mintegy 800 néző előtt rendezték meg. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek. A vezetést a Hévíz szerezte meg, közvetlenül a szünet előtt. A második játék részben is a Hévíz kezdeményezett többet, az András Hida pedig az egyenlítésért küzdött. A találkozót végül a csereként beállt Reinprecht Bálint döntött el, aki egy szöglet után a 83. percben fejelt a hálóba. Páli Attila vezetőedző úgy fogalmazott, megérdemelten szerezték meg a kupa győzelmet és külön megköszönte a szurkolók támogatását. László Dávid, az András Hida edzője elismerte, hogy a Hévíz összességében jobban futballozott, így megérdemelten hódította el a trófeát, összegzett a ZAOL. Balesetet szenvedett egy túrázó Zalaegerszegen a tévétorony közelében, egy nehezen megközelíthető meredek erdei szakaszon. A sérült nem tudott saját erejéből kijutni, ezért a Zalavármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói a mentőkkel közösen siettek a segítségére. A szakemberek speciális hordát segítségével hozták fel a sérültet a lejtős területről, majd átadták a mentőknek. A beavatkozás gyors és összehangolt munkát igényelt a nehéz terep viszonyok miatt, írja a ZAOL. Új, korszerű műtéti eljárást alkalmaztak a Zalavármegyei Szent Rafael kórház szakemberei egy érszűkületben szenvedő betegnél. A beavatkozás során katéteren keresztül jutottak el az érintett szakaszhoz, ahol egy speciális, fedett fémhálót helyeztek be az ér kitágítására. Az eljárás minimálisan invazív, vagyis nem igényel nagy feltárást, így a betegek gyorsabban felépülhetnek. Az orvosok szerint a módszer hatékonyan segíti a vérkeringés helyreállítását és csökkenti a későbbi szövődmények kockázatát. A műtét sikeres volt, a páciens néhány napon belül elhagyhatja a kórházat, olvasható az egerszegihírek.hu-n. Átadták a város bora elismeréseket Zala-Szentgróton a május 1-i ünnepségen. A díjakat azok a zalai pincészetek kapták, amelyek kiemelkedően szerepeltek a Zalai Borvidék borversenyén. A fehér bor kategóriában a Dóka Éva pincészet 2021-es kabar bora nyert, míg a vörös borok között a Tóth Pince 2023-as Cabernet Franc Merlot küvéje kapta az elismerést. A rozé kategória győztese szintén a Dóka Éva pincészet lett a 2025-ös kék frankos rozéval. A kitüntetett borok a következő időszakban a városi rendezvényeken és ünnepségeken is megjelennek majd, írja a zaol.hu. Jelentősen túllépte a megengedett sebességet egy autós Muraretkán. A rendőrök egy Alfa Romeo-t mértek be, amely a megengedett 50 km/h helyett 134-jel haladt a település belterületén. A sofőrt a helyszínen megállították, és 468 000 forintos bírságot szabtak ki rá, emellett 8 büntetőpontot is kapott. A Zalavármegyei rendőrfőkapitányság közleményében ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gyors hajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka, és mások életét is veszélyezteti. A Vármegye idei sebességrekordja továbbra is, 143 km/h egy 50-es szakaszon. Több százezer forint értékben lopott el kerékpárukat egy német férfi Zalavármegyében. A rendőrök elfogató parancs alapján keresték, végül Balatonkeresztúron fogták el egy igazoltatás során. A gyanú szerint tavaly Hévízen és Zalakaroson szállodák közeléből vitt el bicikliket, majd később egy harmadik lopást is elkövetett. A nyomozó kamerafelvételek és tanúk alapján azonosították. A 65 éves férfit több rendbeli lopás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és a bíróság elrendelte a letartóztatását, írja polisz.hu. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futózáporok, néha zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 23-25 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, ma én ébresztem önöket, és a következő néhány órában én leszek önökkel, sőt, igazából egész délelőtt itt a Best FM frekvenciáján, úgyhogy egyelőre hozom az ébresztő muzsikákat, és természetesen a legjobb hangulatot így szombat reggelre is, Estellel és Kanye West-tel nyitok, American Boy.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt, szép szombatot, hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, igyekszem önöket is felébreszteni. Nekem egy picit most nehezebben indult a reggel, valahogy nem sikerült úgy gyorsan kicammognom, és csak nyomkodtam a szundit, pedig ugye tudományos tény, hogy ez az egyik legrosszabb dolog, amit csinálhatunk reggel, úgyhogy nagyon remélem, hogy önöknek ez egy picit könnyebben ment ma. Jöhet a reggeli kávé, néhány reggeli muzsika, hogy kitöröljük az álmot a szemünkből. Számíthatnak rám, egész délelőtt remek slágereket készítettem be, garantáltan megkezdhetjük velük a hétvégét. Úgyhogy érkezzen mindjárt Coolio és a Cűhát. Előtte Melanie C jön a reggeli gőzölgő kávé mellé. I Turn To You, itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, Coolio-t hallottuk, ez volt a Too Hot, pár perc és jönnek friss hírek, utána pedig visszatérünk a zenei világba Ja Rule-lal és Ashanti-val, itt lesz majd az A Horizon Time.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot találtak Zalaegerszegen is. Túlélte a zuhanást a zalai sárkányrepülős. Új híd épült a Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zalaegerszegen is találtak aszbeszttel szennyezett Ausztriából származó kőzúzalékot több helyszínen. Az akkreditált labor a Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő zúzalékos parkolóban mutatta ki az aszbeszt jelenlétét, de az Áfonya utcában és az Estike utcában is vizsgálódnak. A város önkormányzata lezárja az érintett parkolót, idéglenesen lefedi a felületet és előkészíti az aszfaltozási munkákat, közölte a polgármester a közösségi oldalán. Balaic Zoltán azt írta, az Áfonya és az Estike utcában is burkolatépítést terveznek, addig pedig sebességkorlátozást vezetnek be. A szakemberek szerint a veszély elsősorban akkor jelentkezik, ha a laza zúzalék porzik, ezért arra kérik a lakosságot, hogy ne söpörjék, ne bolygassák, és ne próbálják saját kezűleg eltávolítani az érintett anyagot. A város a kárelhárításra 100 millió forintos rendkívüli támogatást kapott. Súlyos baleset történt Zalaegerszegen egy repülőnapon, ahol egy sárkányrepülős nagy magasságból zuhant le. A pilóta a levegőben elvesztette az irányítást, és a nézők szemmeláttára csapódott a földbe. A helyszínre mentők és mentőhelikopter is érkezett, a sérültet kórházba szállították. Információk szerint a fiatal férfi túlélte a balesetet, állapota stabil, és már kommunikált a családjával. A baleset körülményeit vizsgálják, egyelőre nem tudni, műszaki hiba vagy emberi tényező okozta a zuhanást, olvasható az Origón. Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen az Alsóerdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhadt faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű, acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 23-25 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra lesz, pár percünk van a hírekig, aztán itt lesz majd velünk a Seft és a Mucho Mambosoé. És zenél majd a Blaha Lúziána is, jön a Nem Ereszt.
2: Nem ereszt engem sem, az a nyár végi este.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Másfél óra alatt rabolt ki több embert egy férfi Zalában. Hévíz nyerte a Zalavár megyei kupát az ETE arénában. Meredek terepen sérült meg egy túrázó Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Letartóztattak egy 21 éves tófei férfit, aki rövid idő alatt több embert is kirabolt Zalaegerszegen. A gyanú szerint május 1-én este 3 sértettől vett el pénzt erőszakkal vagy fenyegetéssel. A férfi a dísztéren és a vasútállomás közelében támadt áldozataira, egyiküket fellökte, másokat késsel fenyegetett. A rendőrök a Zalaegerszegi rendőrkapitányság épülete előtt fogták el. A gyanúsítottal szemben rablás, lopás és kábítószer birtoklás miatt indult eljárás, a bíróság elrendelte a letartóztatását, írja a ZAOL. A Hévízes K férfi labdarúgó csapata nyerte a 2025-26-os Zalavár megyei kupa döntőjét, miután 2-0-ra legyőzte a Tar András Hida SC csapatát a ZTE arénában. A finálét mintegy 800 néző előtt rendezték meg. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek. A vezetést a Hévíz szerezte meg, közvetlenül a szünet előtt. A második játék részben is a Hévíz kezdeményezett többet, az András Hida pedig az egyenlítésért küzdött. A találkozót végül a csereként beállt Reinprecht Bálint döntött el, aki egy szöglet után a 83. percben fejelt a hálóba. Balesetet szenvedett egy túrázó Zalaegerszegen a tévétorony közelében egy nehezen megközelíthető meredek erdei szakaszon. A sérült nem tudott saját erejéből kijutni, ezért a Zalavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltói a mentőkkel közösen siettek a segítségére. A szakemberek speciális hordát segítségével hozták fel a sérültet a lejtős területről, majd átadták a mentőknek. A beavatkozás gyors és összehangolt munkát igényelt a nehéz terep viszonyok miatt, írja a ZAOL. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futózáporok, néha zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 23-25 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 7 óra után is csak a legjobb szombati ébresztő slágerek itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, mindjárt jön Fatboy Slim és a Praise You, hamarosan a Shaft és a Mucho Mambo Sway is beugrik, jön egy kis tánc és egy kis névnapi köszöntő is, előtte még Tom Novi indítja ezt az órát, jön a Your Body, én pedig csodás étvégét kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ígértem az óra elején, hogy ma megköszöntjük a névnaposokat, úgyhogy kedves Gergely nevű hallgatóink, sok szeretettel köszöntöm Önöket névnapjuk alkalmából, de elég sokan be vannak írva egyébként a naptárba, úgyhogy Isten éltesse a Karolákat, a Karolinákat, a Kristófokat, a Györgyöket, a Katalinokat és a Saroltákat is. Illetve bármilyen névnapos van, aki ma tartja, ma ünnepel, mindenképpen legyen boldog, és ünnepeltesse meg magát akár egy jó kis fagyizással, mondjuk tegnap volt ugye a magyar fagylalt napja, de szerintem szombaton ebben a mai jó időben is igazán kellemes lesz néhány gombócot elnyalogatni, és mondjuk közben Fatboy Slimet hallgatni, hiszen megyek vele tovább, és indítom a reggelt, és ébresztem Önöket a Praise You-val. Előtte James Morrison a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Csodás reggelt kívánok mindenkinek itt szombaton is. A Fatboy Slim dala kimaradhatatlan volt ebből a reggelből. Ez volt a Praise You. Hamarosan 7:30-hoz érkezünk, jönnek friss hírek, utána pedig az Everlast-tel megy tovább a reggel. Itt lesz a What's Like.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kihirdették Zalaszentgrót idei város borait. Száguldó autóst fogtak Zalában, több drága kerékpárt lopott egy férfi a vármegye székhelyen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Átadták a város bora elismeréseket Zalaszentgróton a május 1-i ünnepségen. A díjakat azok a zalai pincészetek kapták, amelyek kiemelkedően szerepeltek a Zalai Borvidék borversenyén. A fehér bor kategóriában a Dóka Éva pincészet 2021-es kabar bora nyert, míg a vörös borok között a Tóth Pince 2023-as Cabernet Franc Merlot küvéje kapta az elismerést. A rozé kategória a győztese szintén a Dóka Éva pincészet lett a 2025-ös kék frankos rozéval. A kitüntetett borok a következő időszakban a városi rendezvényeken és ünnepségeken is megjelennek majd, írja a zaol.hu. Jelentősen túllépte a megengedett sebességet egy autós Muraretkán. A rendőrök egy Alfa Romeo-t mértek be, amely a megengedett 50 km per óra helyett 134-jel haladt a település belterületén. A sofőrt a helyszínen megállították és 468 000 forintos bírságot szabtak ki rá, emellett 8 büntetőpontot is kapott. Az Zalavár megyei rendőrfőkapitányság közleményében ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gyors hajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka, és mások életét is veszélyezteti. A vármegye idei sebességrekordja továbbra is 143 km per óra egy 50-es szakaszon. Több százezer forint értékben lopott el kerékpárukat egy német férfi Zalavár megyében. A rendőrök elfogató parancs alapján keresték, végül Balatonkeresztúron fogták el egy igazoltatás során. A gyanú szerint tavaly Hévízen és Zalakaroson szállodák közeléből vitt el bicikliket, majd később egy harmadik lopást is elkövetett. A nyomozó kamerafelvételek és tanúk alapján azonosították. A 65 éves férfit több rendbeli lopás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és a bíróság elrendelte a letartóztatását, írja polisz.hu. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futózáporok, néha zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 23-25 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A Blaha Louisiana ritmusai után, ez volt egyébként a Nem Ereszt című dal. A Jade érkezik a 90-es évekből, pontosan abból az R&B korszakból, amikor elindult a TLC is, vagy az En Vogue, de a Jade csapat is ott volt mellettük, talán mondjuk nem akkora globális sikert arattak, mint mondjuk a TLC-s csajok, viszont volt egy daluk, ami szerintem azóta is ikonikus maradt, ez a Don't Walk Away, ami egyszerűen nem akar berobbanni, inkább csak felébreszteni minket, mondjuk ezen a szombat reggelen is egy lágy hangulatú, mégis hip-hopos R&B-s dal érkezik a fekete kávé mellé. Don't Walk Away, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána ébredezünk tovább, mondta Jordan dalával. Jön a This Is How We Do It, de itt lesz a Jurik is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak Zalaegerszegen is. Túlélte a zuhanást a zalai sárkány repülős. Új híd épült a Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zalaegerszegen is találtak azbesztel szennyezett Ausztriából származó kőzúzalékot több helyszínen. Az akkreditált labor a Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő zúzalékos parkolóban mutatta ki az azbeszt jelenlétét, de az Áfonya utcában és az Estike utcában is vizsgálódnak. A város önkormányzata lezárja az érintett parkolót, idéglenesen lefedi a felületet és előkészíti az aszfaltozási munkákat, közölte a polgármester a közösségi oldalán. Balaic Zoltán azt írta, az Áfonya és az Estike utcában is burkolatépítést terveznek, addig pedig sebességkorlátozást vezetnek be. A szakemberek szerint a veszély elsősorban akkor jelentkezik, ha a laza zúzalék porzik, ezért arra kérik a lakosságot, hogy ne söpörjék, ne bolygassák, és ne próbálják saját kezűleg eltávolítani az érintett anyagot. A város a kárelhárításra 100 millió forintos rendkívüli támogatást kapott. Súlyos baleset történt Zalaegerszegen egy repülőnapon, ahol egy sárkányrepülős nagy magasságból zuhant le. A pilóta a levegőben elvesztette az irányítást, és a nézők szemmeláttára csapódott a földbe. A helyszínre mentők és mentőhelikopter is érkezett, a sérültet kórházba szállították. Információk szerint a fiatal férfi túlélte a balesetet, állapota stabil, és már kommunikált a családjával. A baleset körülményeit vizsgálják, egyelőre nem tudni, műszaki hiba vagy emberi tényező okozta a zuhanást, olvasható az Origón. Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen az Alsóerdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhadt faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű, acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futózáporok, néha zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 23-25 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt a most ébredőknek, és csodás hétvégét, Majoros Rita vagyok ezen a délelőttön, én viszem önöket a legjobb zenei kavalkáddal egészen a szombat délutánig, Dr. Dre-vel, a Black Street-tel, vagy éppen a Mystic dalával, de itt lesz majd a Unique is hamarosan. Most Tayo Cruz-zal indulunk, én pedig szuper szombatot kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Nagyon remélem, hogy a legtöbben olyan hosszú, elnyújtott reggellel tudják kezdeni a napot. Tudják, amikor úgy ráérünk. Ráérünk kicsammogni a konyhába, a kávéfőzőt beindítani, elkészíteni valami finom reggelit, és hogy olyan nyugiban ezt meg tudjuk enni, közben elmélázni a reggeli gondolatainkon, és élvezni a finom kávét. Hát utána néztem, és úgy tűnik, hogy reggel a magyarok a fekete kávét szeretik leginkább, vagyis, ami egy picit úgy fejbever minket, és jó a felébreszt, aztán a délutáni kávé már egy kis tejjel, legalábbis úgy a népszerű kapucsinóként, latteként, vagy mondjuk hosszú kávé egy kis tejjel. Úgy tűnik, hogy nálunk ez a népszerű. Na de önök hogyan isszák? Én például reggel mindenképpen kapucsinos vagyok, és úgy a nap további részében is kapucsinó hátán folyik. Azt hiszem, most érkezett el az idő a reggeli második kávémnak, na meg a Mystic dalának, Scandalous a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szerintem a világ egyik legjobb dalát hallottuk. Ez volt a Blackstreet és Dr. Dre dala No Digity. De azért hasonló jó dalokra lehet még a folytatásban is számítani. Mindjárt 8:30 jönnek a legfrissebb hírek, aztán Manu Chao-val megy majd tovább a reggel. Itt lesz a Bongo Bong.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Másfél óra alatt rabolt ki több embert egy férfi Zalában. Hévíz nyerte a Zalavár megyei kupát az ETE arénában. Meredek terepen sérült meg egy túrázó Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Letartóztattak egy 21 éves tófei férfit, aki rövid idő alatt több embert is kirabolt Zalaegerszegen. A gyanú szerint május 1-én este 3 sértettől vett el pénzt erőszakkal vagy fenyegetéssel. A férfi a dísztéren és a vasútállomás közelében támadt áldozataira, egyiküket fellökte, másokat késsel fenyegetett. A rendőrök a Zalaegerszegi rendőrkapitányság épülete előtt fogták el. A gyanúsítottal szemben rablás, lopás és kábítószer birtoklás miatt indult eljárás, a bíróság elrendelte a letartóztatását, írja a Zaol. A Hévíz SK férfi labdarúgó csapata nyerte a 2025-26-os Zalavár megyei kupa döntőjét, miután 2-0-ra legyőzte a Tar András Hida SC csapatát a ZTE arénában. A finálét mintegy 800 néző előtt rendezték meg. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek. A vezetést a Hévíz szerezte meg, közvetlenül a szünet előtt. A második játék részben is a Hévíz kezdeményezett többet, az András Hida pedig az egyenlítésért küzdött. A találkozót végül a csereként beállt Reinprecht Bálint döntött el, aki egy szöglet után a 83. percben fejelt a hálóba. Balesetet szenvedett egy túrázó Zalaegerszegen a tévétorony közelében egy nehezen megközelíthető meredek erdei szakaszon. A sérült nem tudott saját erejéből kijutni, ezért a Zalavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltói a mentőkkel közösen siettek a segítségére. A szakemberek speciális hordát segítségével hozták fel a sérültet a lejtős területről, majd átadták a mentőknek. A beavatkozás gyors és összehangolt munkát igényelt a nehéz terep viszonyok miatt, írja a Zaol. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futózáporok, néha zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 23-25 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek popzenéjének talán egyik legromantikusabb dala érkezik így a reggelben. Ez a Sixpence None the Richer és a Kiss Me méghozzá 1999-ből, mert hogy akkor lett igazán a világsiker, ami egyébként nem akar többről szólni, mint ami egy tökéletes szerelmes pillanatról, akár egy tökéletes csókról, egy tökéletes táncról, vagy egy tökéletes reggeli kávéról, amit a kedvesünk, a szerelmünk társaságában tölthetünk. Úgyhogy jöjjön néhány romantikus pillanat. Sixpence None the Richer, Kiss Me a Best FM-en. Jó reggelt a később ébredőknek!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz mindjárt, jönnek a legfrissebb hírek, utána érkezik Beyoncé és Sean Paul és a Baby Boy. És a 4-es Street is.
2: Marad ez a hely, ne is keressetek máshol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kihirdették Zalaszentgrót idei város borait. Száguldó autóst fogtak Zalában, több drága kerékpárt lopott egy férfi a vármegye székhelyen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Átadták a város bora elismeréseket Zalaszentgróton a május 1-i ünnepségen. A díjakat azok a zalai pincészetek kapták, amelyek kiemelkedően szerepeltek a Zalai Borvidék borversenyén. A fehér bor kategóriában a Dóka Éva pincészet 2021-es Kabar bora nyert, míg a vörös borok között a Tóth Pince 2023-as Cabernet Franc Merlot küvéje kapta az elismerést. A rozé kategória a győztese szintén a Dóka Éva pincészet lett a 2025-ös kék frankos rozéval. A kitüntetett borok a következő időszakban a városi rendezvényeken és ünnepségeken is megjelennek majd, írja a zaol.hu. Jelentősen túllépte a megengedett sebességet egy autós Muraretkán. A rendőrök egy Alfa Romeo-t mértek be, amely a megengedett 50 km per óra helyett 134-jel haladt a település belterületén. A sofőrt a helyszínen megállították, és 468 000 forintos bírságot szabtak ki rá, emellett 8 büntetőpontot is kapott. Az Zalavár megyei rendőrfőkapitányság közleményében ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gyors hajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka, és mások életét is veszélyezteti. A vármegye idei sebességrekordja továbbra is 143 km per óra egy 50-es szakaszon. Több százezer forint értékben lopott el kerékpárukat egy német férfi Zalavár megyében. A rendőrök elfogató parancs alapján keresték, végül Balatonkeresztúron fogták el egy igazoltatás során. A gyanú szerint tavaly Hévízen és Zalakaroson szállodák közeléből vitt el bicikliket, majd később egy harmadik lopást is elkövetett. A nyomozó kamerafelvételek és tanúk alapján azonosították. A 65 éves férfit több rendbeli lopás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és a bíróság elrendelte a letartóztatását, írja a polisz.hu. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futózáporok, néha zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 23-25 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép hétvégét és igazán lassú reggelt kívánok mindenkinek 9 óra után pár perccel. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jön most egy olyan dal, amire garantáltan az összes álmot kizavarhatjuk a szemünkből. Jöhet egy kis tánc Sean Paul-lal és Beyoncé-val. Itt a Baby Boy. Szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Mi lesz a mai program?
0: Best FM.

Best FM-a a legjobb zenék, már is 9-e van, május 9-e. A Gergelyek a névnaposok, őket már ugye megköszöntöttük ma reggel, de természetesen a születésnaposok sem maradnak ki, Isten éltesse őket is, és aki a mai napon bármit ünnepel, legyen az tényleg szülinap, névnap, évforduló, legyen nagyon-nagyon boldog. Na nézzük az eseményeket is, amik a mai naphoz köthetőek. 1912-ben született Ottlik Géza Kossuth Díjas íróműfordító. 77 éves ma Billy Joel, amerikai rockénekes, zongorista, zeneszerző, szövegíró. 64 éves Dave Gahan, brit popénekes, a Depeche Mode együttes tagja. Ma ünnepli szülinapját Geszti Péter, showman, zenész, műsorvezető. 6 éve hunyt el Little Richard, amerikai zenész. Ma van az Európa nap, a táncház napja, ma van a villás reggeli világnap is, a minigolf napja és a karamellás brownie nap. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszám. Hogyha valaki üzenne akár kedves ismerősének szülinapra, névnapra, akkor itt akár nyugodtan megteheti. Miközben a világ talán egyik legegyszerűbb dalszövegű dala érkezik, ami garantáltan kihesegeti még a maradék álmosságot is a szemünkből. Hangerőt fel, itt van Paul Johnson és a Get Get Down, 99-ből a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék. A múlt héten, május 1-ével ismét megnyílt a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok kikapcsolódni vágyók előtt, vagy ha csak arra felé fagyiznának, akkor sétáljanak egyet. Az első időszakban hétvégenként és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet ezált a tájékoztatóban. A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasza között lesz. A hétvégéket és az ünnepnapokat érintő forgalmi változás pedig 25-ig így is marad. Ami még fontos, hogy lesz egyfajta új rendszer, május 26-a és augusztus közepe között egy új rugalmas forgalmi rend lép életbe. Hétköznapokon délután 5 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége, úgyhogy már erre is lesz lehetőség. Én pedig szuper hétvégét kívánok mindenkinek a Best FM legjobb zenéivel, úgyhogy megyek tovább George Michael-lel. Itt az Outside, előtte pedig egy kis tánc Justin Timberlake-kel. Rock Your Body!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána Madonna és az American Pie. Zene majd a Bermuda, itt lesz a London.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Már megint a Premier Outletbe mentek.
2: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rá rajtolni.
3: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
4: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot találtak Zalaegerszegen is. Túlélte a zuhanást a zalai sárkányrepülős. Új híd épült a Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Zalaegerszegen is találtak aszbeszttel szennyezett Ausztriából származó kőzúzalékot több helyszínen. Az akkreditált labor a Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő zúzalékos parkolóban mutatta ki az aszbeszt jelenlétét, de az Áfonya utcában és az Estike utcában is vizsgálódnak. A város önkormányzata lezárja az érintett parkolót, idéglenesen lefedi a felületet és előkészíti az aszfaltozási munkákat, közölte a polgármester a közösségi oldalán. Balaic Zoltán azt írta, az Áfonya és az Estike utcában is burkolatépítést terveznek, addig pedig sebességkorlátozást vezetnek be. A szakemberek szerint a veszély elsősorban akkor jelentkezik, ha a laza zúzalék porzik, ezért arra kérik a lakosságot, hogy ne söpörjék, ne bolygassák, és ne próbálják saját kezűleg eltávolítani az érintett anyagot. A város a kárelhárításra 100 millió forintos rendkívüli támogatást kapott. Súlyos baleset történt Zalaegerszegen egy repülőnapon, ahol egy sárkányrepülős nagy magasságból zuhant le. A pilóta a levegőben elvesztette az irányítást, és a nézők szemmeláttára csapódott a földbe. A helyszínre mentők és mentőhelikopter is érkezett, a sérültet kórházba szállították. Információk szerint a fiatal férfi túlélte a balesetet, állapota stabil, és már kommunikált a családjával. A baleset körülményeit vizsgálják, egyelőre nem tudni, műszaki hiba vagy emberi tényező okozta a zuhanást, olvasható az Origón. Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen az Alsóerdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhadt faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű, acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futózáporok, néha zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 23-25 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szombatot, jó hétvégét, itt 10 óra után is pár perccel, én Majoros Rita vagyok, és önök pedig a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy a szombatot is jól indítsák, és úgy egyáltalán a hétvégét. Jön mindjárt a Bermuda is a London, de itt lesz a Depeche Mode is a Free Love-val, Amy Winehouse is énekel, most pedig Madonnával és az American Pie-jal indítom az órát.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik meg a Budapest 100 Fesztivált, amely idén újra a 100 éves budapesti házakat ünnepli. A programsorozat ezúttal az 1916 és 26 között épült épületekre fókuszál, úgyhogy a látogatók olyan különleges házakba is betekinthetnek, amelyek egy egész korszak történetét őrzik. A hétvégén belvárosi bérházak, régi mozik, villák és még egy patinás óvoda is megnyitja kapuit a közönség előtt, úgyhogy ez is vár önökre ezen a hétvégén. Egyébként a legtöbb program ingyenes és sok esemény előzetes regisztráció nélkül is látogatható. Egyébként a programról bővebben tájékozódhatnak a bestfmbudapest.hu oldalán is. Én pedig szuper jó hétvégét kívánok mindenkinek. Ezzel a programmal természetesen és mindennel. Önök mivel töltik ezt a két napot? Egy kis kikapcsolódás, kirándulás, lazulás, vagy egyszerűen csak otthon elfelejtik a heti fáradalmakat? Jöhetnek az üzenetek a 0620 55 55 155-re, mellé pedig a Delight dala érkezik. Groove is in the heart a Best FM-en. Jó hétvégét!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M7-es autópályán hídépítés miatt a 43-as és a 47-es kilométerek között új terelést építettek ki. Letenye felé a belső sávban, illetve az ellenkező oldal belső sávjában lehet autózni. Budapest felé a külső és a középső sáv használható. A Velencei-tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométerek között a Balaton felé, a külső és a leálló sáv, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja autózható. Az 57-es jelű Székesfehérvár kelet a Gárd csomópont mindkét oldalon használható, ezt az infót kaptam. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, ha megírja. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Subway Monster zárta az órát, ez volt a négy ütem, de mindjárt nyitom a következőt, 11 óra lesz, pár perc múlva jönnek a friss hírek, aztán 50

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Már ülésezik az új parlament középiskolai felvételi, indul a rendkívüli eljárás, a legendás Faros is feltűnik a Balaton felvidéken. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, a képviselők eskütételük után megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 3 óra tájban döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. A Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti rendezvényen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba. Az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat. Ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Újabb számlagyárra csaptak le a pénzügyőrök, csak nem 180-an léptek akcióba, egyszerre több helyszínen 20 embert állítottak elő, 80 már letartóztatásba kerültek. A banda a gyanú szerint főként Bács-Kiskunvár megyében működött, és több mint 1 milliárd forintos kárt okozott. A nyomozók autókat, ingatlanokat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, és 90 millió forint készpénzt koboztak el, ezzel tulajdonképp már megtérült a veszteség. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, már 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót, amely a németországi buszos piknikek mintájára jött létre. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
2: Ők mindenféle veterán busz találkozót már a 90-es évek közepén tartottak, szeretik az Ikarusz, mint ahogy mi is. Mondtam, hogy mi lenne a köztes évben, ők jönnének el hozzám. Így kezdődött el a Tapolcai Ikarusz találkozó. Az autóbuszok száma 70 fölött van, lesz Lengyelországból, Németországból, illetve város még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab Faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 11 óra is elmúlt, szép délelőttet kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, ebben az órában még együtt rádiózhatunk, együtt hétvégézhetünk. Dezre érkezik mindjárt, és a Life, aztán itt lesz majd a Fugees is, és a Ready or Not, énekel majd Gwen Stefani az újra alakult No Doubtból, most pedig 50 Cent indít, jön a PIMP.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Vannak azok a dalok, amik egyszerűen csak úgy jól esnek a fülünknek, vagy azok az énekhangok, amiket csak úgy szeretünk hallgatni. Bemászik a fülünkbe, a fejünkbe, néha elgondolkodunk egy-egy gondolaton a dalból, de egyszerűen csak szeretjük hallgatni. Na pont egy ilyen dal érkezik a 90-es évek egyik ikonjától, a 98-ból jön Dezra és a Life, ami egyszerűen csak az életről szól. Furcsaságaival, kiszámíthatatlanságával, néha egy picit egyébként túl pessimistának tartották ezt a dalt, és szkeptikusnak Dezrét, amikor is kihozta ezt a dalt, pedig azért van benne egy kis irónia, egy kis humor, de valahogy mégis az életről szól, a megpróbáltatásokról, és hogy hogyan megyünk át ezeken. Szerintem ezzel azért mindenki tud egy kicsit azonosulni. Dezré Life, itt a Best FM-en. Jó utat az utolévőknek, mert ez nekem kifejezetten olyan autózós dal.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométerek között. A főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal a belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv autózható. Ezt az infót kaptam. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi, vagy hogyha felhív vele, én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt dél jönnek majd a legfrissebb hírek, utána pedig már B. Németh Dia viszi a délutánt, Alexandra Burke egyik dalával nyitja az órát, én pedig ezzel búcsúzom. Holnap is jövök majd reggel, úgyhogy ébredjünk együtt vasárnap is, már köszönöm a figyelmet, Majoros Rita vagyok. Jön mindjárt a Bad Boys, viszhal!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új parlament, letették esküjüket a képviselők, estig gyűjt a rászorulóknak az élelmiszerbank, érték és szórakozás, ma van a táncház napja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, sok dolguk van ma, a honanyáknak és honatyáknak már letették esküjüket, ezt követően megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 14:30 körül döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. A parlamenti bizottságok létrehozása, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztása is ma esedékes. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Emellett díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak. Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsodabaui-Zemplénben. Ózd és Arló között állítottak meg egy kocsit, alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. Ma van a táncház napja, 1972-ben e napon indult útjára a mozgalom. Határokon innen és túl élő népzene, tánc és viselet bemutató koncertek várják az érdeklődőket. Árendás Pétert, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetőjét hallják.
2: Fiatalok és idősebbek százezrei a magyar néphagyományt élik, ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. Ez nem egy múltbéli dolog, ezeket a szépségeket, értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
1: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, kezdődik már is a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, május 9-e van, és egész nap a legjobb zenéket hallgatjuk, úgyhogy indítok is egy nagy slágerrel, Alexandra Burke egyik nagy sikerével 2009-ből, amiben közreműködik Florida is. Ez pedig nem más, mint a Bad Boys.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Fantasztikus időnk van a hétvégén, úgyhogy érdemes kimozdulni. Ma például 24-26 fokot is mérhetünk az ország több pontján is. Holnap a sok napsütés, csak kevés gomoly felhő zavarja a délutáni órákban. A mainál kevesebb helyen fordul elő zápor. 22 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Nyárias napunk lesz a holnapi napon. A déli, délkeleti szél néhol megerősödhet. Tökéletes idő a bográcsozáshoz, vagy a grillezéshez, én pedig bármivel is teljen a hétvégén, a legjobb zenékkel kísérlek továbbra is itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az Egyesfő úton például Budaörs közelében a 9-es kilométernél kábelt fektetnek le, mindkét oldalon útszükület van érvényben. Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 2-es főúton is érdemes figyelni, Gödbel területén a 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, útszükület mellett dolgoznak, Rétság és Font között több szakaszon kábelt fektetnek le, az M5-ösön pedig átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elérkeztük az egy órához, ami azt jelenti, hogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán érdemes maradni, hiszen hamarosan játszom a Pussycat Dolls dalát is. Jön a hash-hash, és jön még egy másik lánycsapat is a 2000-es évekből, ez lesz a Sugababy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az új házelnök után új kormányfőt is választ a parlament. Adójóváírás, itt a figyelmeztetés, fegyver és solymász bemutató is lesz az emlékhelyek napján. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, a képviselők letették esküjüket, és ezekben a percekben választják meg a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest. A tervezett menetrend szerint délután 14:30 körül dönthetnek az új kormányfőről. Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Az amerikai elnök július 4-éig elhalasztotta az unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump közösségi oldalán jelezte, azután döntött erről, hogy telefonon egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Ursula von der Leyen szerinte ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését. Mintegy 50 helyszínen várják ma az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Választhatják például Budapesten a Műegyetemen az 56-os eseményeket feldolgozó szabadulószobát, az Egri, a Szigetvári és a Siklósi várban az interaktív fegyver és viselet bemutatót, míg Gyulán a solymász parádét. Csalgótarjánban és Vácon tematikus sétákkal, a Pákozdi katonai emlékparkban különleges hadtörténeti ételkóstolóval készülnek. A Fradi nyer 25-ször vagy az Ete másodszor. Este a Puskás Arénában játsszák a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét. Kiemelt érdeklődés kíséri a meccset, több mint 50 ezeren nézik majd a helyszínen a finálét. Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, én Bédi Mendia vagyok. Megyünk tovább a legjobb zenékkel, elhagytuk már az egy órát is, és már is itt az Overload, a Brit Sugar Babes debütáló kislemeze, ami 2000-ben jelent meg, és nagy kritikai sikert aratott, és segített a Sugar Babesnek gyorsan ismerté válni az Egyesült Királyságban. Ezzel nosztalgiázunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a World Celebration, ezzel folytatjuk most a soul és R&B énekessel, Kenny Williams egyik ismert dalával, ami a 2000-es évek elején vált népszerűvé Európában. Egy nagyon elegáns hangulatú dalról van szó, egy pozitív életigénylő slágerről, ami az összetartozás és a béke érzését hangsúlyozza, és érdekesség, hogy Kenny Williams Európában sokkal nagyobb ismertséget szerzett, mint az Egyesült Államokban, főleg a jazz-es szólós hangzása miatt. A World Celebration már a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M1-esen például több felújítás is zajlik. Szélesítési munkák miatt például Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy most egy kicsit lassabban lehet arra közlekedni. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont Budapest felé felhajtóágát lezárták, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, illetve új terelés épült ki, ugyancsak az M1-esen a Nagyszent János Bőn csomópont és Győr között, a 100-as és a 109-es kilométer között Hegyeshalom felé a leállósávon, és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leállósáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már itt is van a 2 óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán érkezik majd az Animal Cannibals is. Ülünk a vonaton, DJ Antoine, Timothy és Klenna közösen pedig rögtön a hírek után. Szól itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, visszakerül az uniós zászló a parlamentre, EB ezüstérmes a női sportpisztolyos csapat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megalakult az új országgyűlés, a parlamenti képviselők letették esküjüket a történelmi zászlók előtt. Megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest. A házelnök eskütétele után egyebek mellett arról beszélt, hogy az országgyűlési munka legyen transzparens és nyitott, az érdemi vita alapuljon kölcsönös tiszteleten és politikai nézeteken felülemelkedve közösen teremtsék meg újra az országgyűlés tekintélyét. Forsthoffer Ágnes első döntése szerint visszakerül az Európai Unió zászlaja a magyar parlamentre. Az új országgyűlésben a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 képviselővel van jelen. Nem sokára döntenek az új kormányfőről is, Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyülteket. Díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ez az idei legerősebb jegyzés. 1 euró 355 forint, a dollár 301, a svájci frank pedig 387 forinton állt. Az euró árfolyam legutóbb 2022. februárjában volt hasonló szinten. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak akkor. Európa-bajnoki ezüstérmet nyert a magyar női sportpisztolyos csapat. A Fábián Sára, Ráhel Jákó Mirjam és Major Veronika összeállítású csapat az Eszéken zajló kontinens viadalon a magyar válogatott első érmét szerezte meg. Major Veronika és Fábián Sára, Ráhel egyéniben és döntőbe jutottak. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma, a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok, hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És most bulizunk egy nagyot a francia Rivierán. Hello, mindenkinek, elhagytuk a 2 órát is, folytatódik a szombati Best délután. Én Béri Meddia vagyok, és itt is van a Welcome to Saint-Tropez, a svájci DJ és producer DJ Antoine egyik legismertebb slágere, ami most 2011-ből érkezik. Itt a Best FM-en, a legjobb zenék között.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best.

Select FM, a legjobb zenék, az I'm Your Baby Tonight-tal folytatjuk Whitney Houston egyik nagy slágerével. 1990-ben jelent meg az azonos című I'm Your Baby Tonight albumon. Egy fantasztikus sláger, hatalmas siker lett, nem véletlenül a több ország slágerlistájának élére került. Több neves producer, köztük L.A. Reid és Babyface készítette a számot egyébként, ami hozzájárult a korszerű hangzásához. Érdekesség, hogy ez a dal segített Whitney Houston imidzsét erősebb R&B központú irányba elmozdítani a 90-es évek elején. Érkezik is az I'm Your Baby Tonight itt a Best Dance.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Este fel a legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-oson például Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon egyébként a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Bag, Túra, Aszó csomópont le- és felhajtóága mindkét oldalon járható. A Budapest felé vezető oldalon az 59-es kilométernél lévő 60 kelet csomópont felhajtóágát pedig lezárták. Ami pedig az M5-öst illeti, a Budapest felé vezető oldalon Szeged és Kistelek között a 160-as és a 143-as kilométer között a burkolatot javítják, a külső sávot szakaszosan lezárják. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék. Brandy és Monika közösségét hallgattuk, ez volt a The Boy's Mine, és mindjárt 3 óra van, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek. A következő órában pedig érkezik majd a Unique és az Úton, itt lesz Jerry Harryvel és a Look At Me-vel, a Three Doors Down pedig indítja a következő órát a Here Without You-val, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Lady Gaga-t hallgatjuk itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Másfél óra alatt rabolt ki több embert egy férfi Zalában. Hévíz nyerte a Zalavár megyei kupát az ETE arénában. Meredek terepen sérült meg egy túrázó Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Letartóztattak egy 21 éves tófei férfit, aki rövid idő alatt több embert is kirabolt Zalaegerszegen. A gyanú szerint május 1-én este 3 sértettől vett el pénzt erőszakkal vagy fenyegetéssel. A férfi a dísztéren és a vasútállomás közelében támadt áldozataira, egyiküket fellökte, másokat késsel fenyegetett. A rendőrök a zalaegerszegi rendőrkapitányság épülete előtt fogták el. A gyanúsítottal szemben rablás, lopás és kábítószer birtoklás miatt indult eljárás, a bíróság elrendelte a letartóztatását, írja a ZAOL. A Hévíz SK férfi labdarúgó csapata nyerte a 2025-26-os Zala vármegyei kupa döntőjét, miután 2-0-ra legyőzte a Tar András Hida SC csapatát a ZTE arénában. A finálét mintegy 800 néző előtt rendezték meg. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek. A vezetést a Hévíz szerezte meg, közvetlenül a szünet előtt. A második játék részben is a Hévíz kezdeményezett többet, az András Hida pedig az egyenlítésért küzdött. A találkozót végül a csereként beállt Reinprecht Bálint döntött el, aki egy szöglet után a 83. percben fejelt a hálóba. Balesetet szenvedett egy túrázó Zalaegerszegen a tévétorony közelében egy nehezen megközelíthető meredek erdei szakaszon. A sérült nem tudott saját erejéből kijutni, ezért a Zalavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzoltói a mentőkkel közösen siettek a segítségére. A szakemberek speciális hordát segítségével hozták fel a sérültet a lejtős területről, majd átadták a mentőknek. A beavatkozás gyors és összehangolt munkát igényelt a nehéz terep viszonyok miatt, írja a ZAOL. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 23-25 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután, szuper hétvégét kívánok mindenkinek így 3 óra után. Majoros Rita vagyok, töltsék velem a következő néhány órát. Isteni zenéket hozok, mint Will Smith és a Getting Jiggy With It. De jön majd Jerry Halliwell, itt lesz a Black Eyed Peas is. Most pedig a Three Doors Down érkezik, és a Here Without You. Szép napot!
0: 88.9 Best

0: 98.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor

88.9 Best FM a legjobb zenék csodás hétvégét. Kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Majoros Rita, és ez a következő durván 2,5, majdnem 3 órában így is lesz, úgyhogy tartsanak velem, nézzük meg a névnaposokat, köszöntsük meg együtt a születésnaposokat, és hallgassuk a legjobb zenéket. Jövök programajánlatokkal is, úgyhogy töltsük együtt. Ha pedig önöknek is van programajánlatuk, akár a mai délutára, mondjuk egy jó kis bográcsozós receptjük, akkor is nyugodtan írjanak 0-20-55-55-155, jöhetnek az üzenetek. És akkor szépen sorjában a legnagyobb kedvencek. Jön mindjárt Avril Lavigne és a Skaterboy, itt lesz a Krisztál és a Sosem múlik el, most pedig Will Smith és a Getting Jiggy with It.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. A Csács Bozsoki Babamama Klub vár mindenkit. 0-3 éves babáknak szóló következő programjára. Minden hónapban külön tematika köré építik az ismerkedős, informatív baráti találkozásokat. A májusi téma pedig a tavasz. Színes virágokat ültetnek, kreatív foglalkozással várják az anyukákat és a babákat május 14-én, 10 és 11 óra között csütörtökön, az Izsák Imre általános iskolában, a Gábriel József könyvtárban. Jó szórakozást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Már is 4 órához érkeztünk, jönnek a legfrissebb hírek után a Pitbull. És itt lesz a Hősök dala is a Maradok Bent.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Kihirdették Zalaszentgrót idei város borait. Száguldó autóst fogtak Zalában, több drága kerékpárt lopott egy férfi a vármegye székhelyen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Átadták a város bora elismeréseket Zalaszentgróton a május 1-i ünnepségen. A díjakat azok a zalai pincészetek kapták, amelyek kiemelkedően szerepeltek a zalai borvidék borversenyén. A fehér bor kategóriában a Dóka Éva pincészet 2021-es kabar bora nyert, míg a vörös borok között a Tóth Pince 2023-as Cabernet Franc Merlot küvéje kapta az elismerést. A rozé kategória a győztese szintén a Dóka Éva pincészet lett a 2025-ös kék frankos rozéval. A kitüntetett borok a következő időszakban a városi rendezvényeken és ünnepségeken is megjelennek majd, írja a zaol.hu. Jelentősen túllépte a megengedett sebességet egy autós Muraretkán. A rendőrök egy Alfa Romeo-t mértek be, amely a megengedett 50 km/h helyett 134-jel haladt a település belterületén. A sofőrt a helyszínen megállították, és 468 000 forintos bírságot szabtak ki rá, emellett 8 büntetőpontot is kapott. A Zala vármegyei rendőrfőkapitányság közleményében ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a gyors hajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka, és mások életét is veszélyezteti. A vármegye idei sebességrekordja továbbra is 143 km/h egy 50-es szakaszon. Több százezer forint értékben lopott el kerékpárukat egy német férfi Zala vármegyében. A rendőrök elfogató parancs alapján keresték, végül Balatonkeresztúron fogták el egy igazoltatás során. A gyanú szerint tavaly Hévízen és Zalakaroson szállodák közeléből vitt el bicikliket, majd később egy harmadik lopást is elkövetett. A nyomozó kamerafelvételek és tanúk alapján azonosították. A 65 éves férfit több rendbeli lopás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és a bíróság elrendelte a letartóztatását, írja polisz.hu. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 23-25 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után is csupa kedvenc, itt a 88.9 Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Na hozom is az óra terítékét. Itt lesz mindjárt a Daft Punk és az Around the World, itt lesz a Train és a Hey Soul Sister, hamarosan hozom a kalendáriumot is csupa-csupa érdekességgel, de előtte még Pitbull indítja az órát, és az I Know You Want Me.
0: 88.9 Best.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Május 9-e van, a Gergelyek a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is természetesen. Úgyhogy legyenek ők is boldogok, ünnepeltessék meg magukat, ünnepeljék meg a születésnaposokat, és akár üzenjenek rajtunk keresztül. 0620-55-55-155 a számunk. Jöhetnek az üzenetek. Én pedig már hozom is az eseményeket, amik a mai naphoz köthetőek. 1912-ben született Ottlik Géza, kossuthdíjas író, műfordító. 77 éves ma Billy Joel, amerikai rockénekes, zongorista, zeneszerző és szövegíró. 62 éves ma Geszti Péter, showman, zenész, műsorvezető. 32 éves ma Csobot Adél énekesnő. 14 éve hunyt el Vidal Sassoon, a világ legismertebb fodrásza. 6 éve hunyt el Little Richard, amerikai zenész. Ma van a Táncház napja, az Európa nap, az Íjászat napja és a Babysitterek világnapja is. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Üzenjenek rajtunk keresztül, és hallgassanak isteni zenéket. Például a Daft Punkot, jön az Around the World, itt a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. A Szent Korona sérüléseinek és átalakításának krónikája című könyv bemutató előadásra várnak mindenkit. Az előadást tartja Németh Zsolt, a kötet írója, a fizika tudomány kandidátusa. Előadása május 14-én lesz csütörtökön 17 órától a Göcsei Tudásközpontban. A rendezvény ingyenes, várnak mindenkit nagy szeretettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 88.9 Best FM-en.
1: Fateless Insomnia, ez a dal zárta az órát, de mindjárt nyitom a következőt a French Affair-rel. És itt lesz a Beavers is.
2: Kibörög a lábunktól a föld, kibörög a hangunktól a ház, anya nap ritmos lesz a fel, szíveden óra lesz a
0: láz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot találtak Zalaegerszegen is. Túlélte a zuhanást a zalai sárkány repülős. Új híd épült a Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Zalaegerszegen is találtak aszbeszttel szennyezett, Ausztriából származó kőzúzalékot több helyszínen. Az akkreditált labor a Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő zúzalékos parkolóban mutatta ki az aszbeszt jelenlétét, de az Áfonya utcában és az Estike utcában is vizsgálódnak. A város önkormányzata lezárja az érintett parkolót, idéglenesen lefedi a felületet és előkészíti az aszfaltozási munkákat, közölte a polgármester a közösségi oldalán. Balaic Zoltán azt írta, az Áfonya és az Estike utcában is burkolatépítést terveznek, addig pedig sebességkorlátozást vezetnek be. A szakemberek szerint a veszély elsősorban akkor jelentkezik, ha a laza zúzalék porzik, ezért arra kérik a lakosságot, hogy ne söpörjék, ne bolygassák, és ne próbálják saját kezűleg eltávolítani az érintett anyagot. A város a kárelhárításra 100 millió forintos rendkívüli támogatást kapott. Súlyos baleset történt Zalaegerszegen egy repülőnapon, ahol egy sárkányrepülős nagy magasságból zuhant le. A pilóta a levegőben elvesztette az irányítást, és a nézők szemmelátára csapódott a földbe. A helyszínre mentők és mentőhelikopter is érkezett, a sérültet kórházba szállították. Információk szerint a fiatal férfi túlélte a balesetet, állapota stabil, és már kommunikált a családjával. A baleset körülményeit vizsgálják, egyelőre nem tudni, műszaki hiba vagy emberi tényező okozta a zuhanást, olvasható az Origón. Elkészült és már használható az új híd Zalaegerszegen az alsó erdő felé vezető forgalmas kerékpárúton. A régi elkorhadt faszerkezetet teljesen elbontották, helyére korszerű, acélszerkezetű átkelő került. A szakaszt egész évben sokan használják, különösen tavasszal, amikor sokan indulnak sétálni vagy kirándulni a környéken. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Helyenként futózáporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Hétvégén közepesen felhős napos időnk lesz, magas lesz az UV-sugárzás. A maximum hőmérséklet napközben 23-25 fok lehet, éjjelente 10-13 fok lesz a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hogy telik a szombat? Remélem, hogy igazán kellemesen és olyan hétvégi nyugis hangulatban. Én Majoros Rita vagyok, 5 óra múlt pár perccel, önök pedig a 88.9 Best FM-et hallgatják, ahol szól Bob Sinclair és a Love Generation hamarosan, de itt lesz majd Frogma, jön Super Stereo, most pedig a French Affair indítja az órát.
0: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék, csillagleső esték. A Vega Csillagászati Egyesület távcsöves bemutatójára várnak mindenkit az ingyenes program.

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Mancsos kavalkád, azaz kutyás családi nap lesz, méghozzá a zalaegerszegi kutyasuliban május 17-én vasárnap. Várnak mindenkit nagy szeretettel már 10 órától, hiszen akkor lesz a megnyitó, úgyhogy már lehet gyülekezni. És aztán Korom Gábor előadása lesz, utána lehet tőle majd kérdezni, és délután pedig izgalmas programok várnak mindenkit, az agility-től kezdve az ösztönkontroll tréningig, természetesen kipróbálási lehetőséggel. Lesznek még játékos versenyek is, kutya szépség verseny, kutya gazdi akadálypálya, trükk verseny, és aztán majd este felé az eredményhirdetések. A program ingyenes, várnak mindenkit nagy szeretettel a Mancsos Kavalkádra, a zalaegerszegi kutyasuliba, május 17-én vasárnap. Jó szórakozást hozzá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

88.9 Best FM a legjobb zenék. Olai Baja jön, és az édes méreg, én pedig ezzel a dallal búcsúzom már a mindenkitől, de csak holnap délután 3-ig, mert jövök majd újra, és hozom a legjobb zenéket. A folytatásban White Boy érkezik, és a Night Shift, aztán pedig majd este 8-tól Big Favi Tamás, a Biki kollégám szórakoztatja önöket. Én pedig minden jót kívánok. Majoros Rita vagyok, visszhal!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert, míg várja az adományokat az Élelmiszerbank, csokoládé és malátás az idei Balatonfagyiak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Miniszterelnöknek választották Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az új kormányfő eskütétele után beszédében szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyar Péter arról is beszélt, a Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz. Azt ígérte, újraépítik az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Azt kérte a magyar emberektől, hogy ne hagyják magukra a politikusokat a politikával, figyeljék őket, kérjék számon az ígéreteiket és vitatkozzanak velük. Az országgyűlés alakuló ülésén esküdtettek a képviselők és megválasztották az országgyűlés elnökét is. Az ülést követően katonai tiszteletadás és zászlófelvonás után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 ezernél is többen adakoztak akkor. Csokoládé, maláta, szilvaszósz és rum, ezek az összetevők alkotják az idei Balaton fagyját. A győztes kreációt egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester alkotta meg Balaton Noir néven. A győztes fagyit hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, a receptjét pedig közzéteszik. Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma. A nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű. Vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pont úgy, mint tegnap, vagy hát igazából tegnap pont úgy, mint ma. Ugye, mert a tegnap esti Night Shift extrában klónoztuk a mai szokásos hangulatot. Szombat van, hat után járunk pár perccel, úgyhogy hip-hop és R&B mostantól a kínálat 120 percen keresztül természetesen mixben. Természetesen 6-7-ig velem White Boy, a 7-től pedig szombati rezidensünkkel Slim Fittel a lemezjátszók mögött,

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Best FM Night Shift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Night Shift Partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM Night Shift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok minket.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És akkor abban már jeleztem, ugye, hogy 150 fölött én ezt már nem fogom mindig reklámozni, hogy hány mix van fent a Mixcloud oldalamon, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a szabályok nem változtak, tehát mindig csak akkor érkezik majd új feltöltés, ha az összes korábbi oda feltöltött mixemen van már minimum mindegyiken 100 meghallgatás. Most a jelenleg oda feltöltött 150 közül már csak egy darabon hibázik egy-kettő, úgyhogy ha szeretnétek újabb korábbi mixeket ott elérni, akkor azt az egyet még párszor hallgassátok meg. Jó, amúgy pedig mixcloud.com/DJ Whiteboy korábbi nácsítás mixeimet tracklistával együtt itt értek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök, már nem átmeneti probléma az aszály, holnap is kora nyári idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Miniszterelnöknek választották Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az új kormányfő eskütétele után beszédében szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyar Péter arról is beszélt, a Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz. Azt ígérte, újraépítik az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Az alakuló ülés után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. Az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezt kedden tartják, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. A minisztereket a kormányfő javaslatára nevezi ki az államfő, az új kormánynak 16 minisztere lesz. TBC miatt kellett teljes fertőtlenítést elrendelni egy gyáli általános iskolában. Az RTL beszámolója szerint még áprilisban derült ki, hogy egy gyermek tuberkulózisos, majd további 16 diákról derült ki, hogy fertőzött, emiatt további vizsgálatokat rendeltek el. A KSH adatai szerint 2024-ben 424 új TBC-s beteget regisztráltak hazánkban. Aszálysújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Az Alföldön a legsúlyosabb a helyzet.
2: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
1: Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma. A nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű. Vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok. Hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök. Mentesítő járatokat indít a fővárosból a MÁV, medve bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet nem uralkodni, hanem szolgálni fog, Antal József szavait idézve addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az új kormányfőt 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezt kedden tartják, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. A minisztereket a kormányfő javaslatára nevezi ki az államfő, az új kormánynak 16 minisztere lesz. Mentesítő járatokkal biztosítja a hazajutást mindenkinek a MÁV. Az országgyűlés alakuló üléséhez kapcsolódó rendezvény után még az éjszakai órákban is több vidéki nagyvárosba indít járatokat Budapestről a vasúttársaság, közölte a MÁV csoport. Miskolcra, Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre is indul vonat, de készenlétben is tartanak szerelvényeket a váratlan forgalmi helyzetekre. Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsodban. Ózd és Arló között állították meg a kocsit és alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Nagy rész derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor. A szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombatestét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim, remélem mindenki jól van, remélem jól telik a hétvége, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombati naptól. Nem is húzom az időt, a The Killers jön, ez a Human. Na gyere!
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a hölgy, akivel szerintem nem lehet könnyű együtt élni, mert mindig, de mindig tökéletes kell legyen a külső, a séró, a ruha, és a többi, és a többi, és a többi. Szerintem ez is az egyik oka annak, hogy nagyon, de nagyon nem talál rá a tartó szerelemre. Hogy kiről van szó? Szerintem sokan tudják. Jennifer Lopez, If You Had My Love, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és valljuk meg őszintén, hogy nagyon sokszor az egyszerűség az alapja a sikernek. És szerintem Nóti Boy is így volt vele, amikor egy dalcímet meg egy refrént keresett a dalának. Olyan 2013-4-et írunk, amikor berobban, és egyszerűen mindenhol ez szól. Rádióba, bulikba, és a többi, és a többi, és a többi. Nóti Boy, la la la, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azt nem lehet mondani, hogy a testvére árnyékában lett volna, hiszen a tesó nagyjából 150 centi magas, mégis a világ egyik leghíresebb és legnormálisabb énekesnője. Ugyebár a tesó az nem más, mint Kylie Minogue, most viszont érkezik nálunk Danny Minogue, és jön az I Begin to Wonder.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a 2000-es évekből érkezik az a fiúbanda, aki nők millióinak, hogyha nem milliárdjainak tekerte el a fejét, és hát mindenhol, minden egyes országban megpróbáltak egy hozzájuk hasonló, mondjuk úgy, hogy zenekart vagy fiúbandát összehozni. Jön a Backstreet Boys, ez a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megalakult az új országgyűlés, holnap lesz a mentők napja, hétvégén még marad a kora nyári idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Az alakuló ülés után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. A megválasztott miniszterelnök itt is beszédet mondott, melyben egyebek mellett kiemelte, a mai nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni, hinni önmagában, és újra közös hazája lenni minden magyar embernek. Az új országgyűlésben 141 Tiszás, 44 Fideszes, 8 KDNP-s és 6 Mi Hazánkos képviselő van. Évente mintegy 2.300.000 beteget lát el az Országos Mentőszolgálat, számolt be a szervezet a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS holnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés elindulásának pedig 139. évfordulóját. A tájékoztatás szerint a mentőszolgálat már a nemzetközi szinten is különleges hálózattá fejlődött, amely 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból áll. A rendszer országszerte biztosítja a sürgősségi ellátást és az életmentést. 42 napon át megfigyelik annak a tengerjáróhajónak az utasait, ahol hantavírus gócot találtak. Az Egészségügyi Világszervezet a magas kockázatú érintkezés kategóriájába sorolta őket. A tengerjáró holnap köt ki Tenerife szigetén, ahonnan a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonsággal szállítják haza az utasokat. A hajón a hantavírus emberről emberre terjedő változatát is azonosították, de a terjedés ezen módjának kockázata továbbra is alacsony. Azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló dokumentumokat és videókat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. A Pentagon hivatalos honlapján tették őket elérhetővé. Az Apollo program idején készült felvételek mellett a közelmúltban rögzített videókat is közzétettek a világ több pontjáról. A szokatlan jelenségekkel kapcsolatban nincs egységes szakértői álláspont. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nincs megállás, jönnek a legjobb zenék sorban, úgy, ahogy kell, és úgy, ahogy egy szombat estének zajlania kell. És pont, nincs appelláta, most például nálunk a Black Eyed Peas kezd, ez a Pumpy.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Még meg is. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az az énekesnő, aki tényleg, de tényleg nagy évben tesz arra, hogy az ő stílusa most éppen valakinek tetszik, vagy éppen nem. Az a lényeg, és ő ezt mondja, hogy jól érezze magát a saját bőrében, kifejezze magát, és akkor nincs probléma. Ő nem más, mint Christina Aguilera, jön a Genie in the Bottle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az igazi csajozós dal, és hogy miért mondom ezt, mert én is voltam fiatal, én is jártam bulikba, és amikor megérkezett a Lázgó és a Something, akkor lehetett úgy Isten igazából összebújni, egy kicsit összemelegedni, és finoman dúdolni a párunknak a fülébe a következő ritmusokat. Hold me in your arms. Bizony, mennyi szép emlék jön elő. Úgyhogy a következő 3 perc 40 a nosztalgiáig.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő úriember meglátta azt a piaci rést, hogy nem a dalokban van a nagy pénz, hanem a csengő hangomban. És utána minden egyes dalt úgy csinált meg, hogy legalább 10-15-20 másodperc, és ez egyszer-kétszer-háromszor legyen egy dalban, amit utána el tud adni jó pénzért csengő hangnak. Ő nem más, mint Akon, Cardinal Official-lel kiegészülve, jön a Dangerous!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, igazi divat hullámot indított el anno az E17, mert hogy minden egyes srác a sapkáját úgy akarta hordani, hogy éppen hogy csak a fején volt, és jól föllógott. Hát ilyen volt az, amikor még a tévébe a klippeket vártuk, nem tudtuk akármikor megnézni, és ezért nagyobb hatással voltak ránk. Jön az E17, ez az It's Alright!

0: makes the fellas go. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Mentesítő járatokat indít a fővárosból a MÁV. A Fradi nyerte a labdarúgó Magyar Kupát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megalakult az új országgyűlés, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek. Az új kormányfő a történelmi zászlók előtt tett esküje után beszédében elmondta, új fejezet nyílik Magyarország történetében, kiemelte, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest választották. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Mentesítőjáratokkal biztosítja a hazajutást mindenkinek a MÁV. Az országgyűlés alakuló üléséhez kapcsolódó rendezvény után még az éjszakai órákban is több vidéki nagyvárosban indít járatokat Budapestről a vasúttársaság, közölte a MÁV csoport. Miskolcra, Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre is indul vonat, de készenlétben is tartanak szerelvényeket a váratlan forgalmi helyzetekre. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A Ferencváros nyerte a labdarúgó Magyar Kupát. A döntőben hosszabbításban kerekedett felül a Zalaegerszeg csapatán, 1-0 lett a vége. Ez a Fradi 25. kupa győzelme, ami azt jelenti, hogy a következő szezonban indulhat az Európa Liga selejtezőjében. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és a 10 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy az első félidő véget ért, de jön a második félidő, felfrissültünk és új erőre kaptunk, jön Bob és Bruno Mars közöse, ez kérem szépen a Nothing on You, ja és amúgy B.O.B.
2: Ez a Night Shift.

0: kegyetlen, mint halottját az itt.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik mindig bajban vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap Ármin és Pálma névnapja van, de fel lehet még köszönteni az Aldákat, az Aidákat, az Alexákat, az Alexiákat, és a biztonság kedvére a Jázminokat, na meg a Mirákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, dob neki egy üzenetet, vagy hív fel, és te leszel a nap sztárja. Mi pedig megyünk tovább, a legjobb zenékkel jön most a Black Machine és a Jazz Machine.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Daft Punkon kívül nagyon sok embernek nem sikerült az, hogy az arca mutatása nélkül sikerüljön a világ siker. Viszont van nekünk egy sziánk, aki megcsinálta, aki összehozta, és nagyon büszkék is vagyunk rám. Jön a Chandelier!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, én azt tudom mondani, hogy a kreativitás mindenen felül van, és ez szerintem az Animal Cannibals srácokra nagyon, de nagyon el lehet mondani, hogy miért, mert ők nem vették fel ezt a gangsta stílust, nem beszélnek csúnyán, hanem nagyon, de nagyon viccesen, frappánsan, és hát kreatívan rakják egymás után a szövegeket és a szavakat. És ebből mik jönnek össze? Nagyon jó dalok, hiszen jön nem sokára a takarítónő, előtte viszont Jessie J és a Domino.

Best FM, a legjobb zenék. Micsoda férfi, micsoda férfi, micsoda férfi. Hát így hangozna az, hogyha lefordítanánk a Salt and Pepper dalának a szövegét, ami a What a Man. De ne tegyük meg, hanem inkább hallgassuk meg az eredetit. Indítom is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, jól telik az este, meg a persze az éjszaka, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Fábián Juli és Zuhecker kezd, ez kérem szépen a Like a Child, bizony!
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen időjárás vár ránk a holnapi nap folyamán. 16 fokra ébredünk, 26 lesz napközben, nagyon jó, viszont eléggé szeles napunk lesz, közepes felhőzettem. Hát ez van, viszont már azért én úgy érzem, hogy közeledik a nyár és közeledik a jó idő, mert hát 26-27 fok, az már nagyon jó. Na meg Meredith Brooks is nagyon jó, hiszen jön a Bitch.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 1975, we brought you an album with a song.